0: Itt a Szép Pillanat, miközben a rádióságon.
1: A passifuiências.